0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

kis gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: 80-as évektől napokig.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.
1: Spring is my love. You saw spring rustling in the trees. Fill my heart with delight. Rebirth of all kind. Sceneries which fulfill my soul. Which will tranquilly last forever in my mind.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Radio station. You're listening to Super DJ Radio.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: The station with the
2: best
1: music.
3: Best music.
4: I love the music.
1: Super DJ Radio. Kattanj ránk.
5: Check it out.

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: Ez a Super DJ Rádió.

this real? What you feel? Is this real? What you feel?

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.hu

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Try me out, please baby, try me out. Just take a chance on me, cause I wanna be yours. Try me out, if you just try me out. I'll be the girl for you, honey, let me.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Csak neked zenélünk.

0: Pontosan 14 óra van.
1: Yo, yo. Turn your radios up! 80-as évek tűnapjaiki. Super DJ Rádiók

Délután kívánok, Boriszkát halljátok élőben, egyenesben és nem gülünnen Tatabányáról, ugye Garden City közepéről a verőfényes csütörtök helyett pénteki napon. 14 óra kezdett és persze itt a bankelét, ott meg egy kellemes zenét, persze hasznos és vagy érdekes információk, mert keltem a zavart. Tartsatok ma is velem, jó szórakozást, nyitóképpen, moving to the sun, jó szórakozást mindannyiatoknak.

Ilyenkor is van, aki dolgozik ilyen melegben. Én igen, Norbert úrnak is kitartást kívánok, ír, hogy még azért egy picikét dolgozni kell, aztán go home. Hát tessék, sok a bődeket írni. Szia mesterben, igen, hiányoltunk, na végre, hinn az úrzod, neki érsekhalma továbbra is jelen van. Hát igen, azért nekem is nagyon sokszor most 4 órai, meg 3-5-es kelések voltak, muszáj volt pihennem, de ma már nem dolgoztam, úgyhogy itt vagyok veletek. És Szarvastól is üdvözlet mindenkinek, Zsolti Druzának is írja, hogy is minden nap, és a kedvezeném amúgy üdvözlöm a rumi páros Szarvason, szegények a tetőn vannak, hát tetőn dolgozóak, figyelem, óvatosan, kenjétek magatokat, le ne esetek, és persze igyatok védőitat is, és Sörgős Zsolcónak is szép napot kívánok, tehát tényleg óvatosan, nagyon-nagyon meleg van, rekordmelegek zőlnek, ezt mindannyian látjátok, tudjátok. De csak erről beszéljünk. Különösen van egy olyan hír, amit mindenféleképpen itt a műsor elején szerettem volna veletek megosztani, mert hát eltátottam a számot. De még előtte köszöngetünk egy picikét. Üdvözlet Súrciónak is nagy integetéssel, és Bődi Szabi barátomnak is, aki látom azért, ő nagyon-nagyon bír, de ticsak csak zenéljen, azt mondja, addig én fürdőskézek, hát Szabi úr nagyon-nagyon finom bort kortyolgatokat a jogoltatból, egyébként a Frizzling félét, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, pont most bontottam meg, ennyit mondom, most már megállok, úgyhogy ő pedig főzi télire nagyon finomságokat, nagyon melegbe, és látom azért van segítség is, kedves Szabi úr, úgyhogy csak kitartást kívánok, illetve itt van velünk Szenes Tomi úr, és hogy szép a szemed, jól állna benne a kötöttük, köszönöm, ez nagyon szép kis mém, és írja, hogy hát azért ott is 30 fok van Svédországban, hát ilyen meleg van, a nyár ontja, amit kell, de addig-addig dumáltunk, amíg csak elfelejtettem, hogy honnan is hívom elő azt a hírt nektek, mert elmentettem.

Egyrészt a rádió szakmának, meg a muzsikus szakmának az az egyik lényeges elem, hogy rengeteg mindennel találkozol, de azért minket is mindig meg lehet lepni. Hát kérem, ezt a hírt én ezt előre vettem, mert azt mondtam, hogy tessék, itt a hülye. És nem is gondolsz bele egyébként, hogy a hülyék milyen találékonyak. Telex hoztál a hírt, pénzbüntetéssel megúszta, megvan eddig. Figyeltek mindannyian, lejelveszem a zenét, hogy mindenki hallja, a tetőn dolgozó is. Pénzbüntetéssel megúszta a szívó szálat nyalogató fiatal Szingapúrban. Mindjárt folytatjuk egy pillanat.

telefon, az csörök, pénz áll a házhoz, ami jó dolog, meg étel áll a házhoz, meg ilyenek, szóval sajnos nekem ilyenkor ezt meg kell vennem. Na, ott tartottunk, hogy pénzbüntetéssel megúszta a szívószálat nyalogató fiatal Szingapurban. Ez a hír felütése, úgymond. Na nézzük, hogy mi van hozzá kötve. Dider Gaspard Owen Maximilian, egy francia diák olyat tett Szingapurba, ami után kénytelen volt őszinte megbánást tanúsítani. Megnyalt egy pár szívószálat. Maximilian egy olyan kiadott szívószálat megnyalgatta, majd visszatett az adagolóba, mint ez videóra véve. Egy automatában levő üdítő, amihez járt szívószál, azt megnyalogatta és visszarakta az adagolóba. Na most a bűncselekményért 147 ezer forintra büntette őt az illetékes bíróság a BBC szerint. Ugye ezt a cikket vett át a Telex. A közlen zavarásért elítélt 19 éves fiatal Szingapurba tanult, a videójával pedig hírnévre akart szert tenni. A videó alá annyit írt, a város nem biztonságos. Az Instagramra feltöltött videóban sokan undorodva reagáltak, ez csodákszor, úgyhogy a helyi újságok fölkapták a felvételt, ebből lett a rendőrségi ügy, és Szingapurban népszerű, sok helyen előforduló automatákat üzemeltető E-Juice közölte, Maximilian tette után lecserélte mindez 500 szívószálat az ominózus masinában. Egyébként csak, hogy mondanám, hogy Szingapurban nagyon szigorúan veszik a rendszabályokat, Maximilian egyébként kaphatott volna 3 hónap börtönt is, az ügyészség is csak pénzbüntetést kért rá. Ügyvédje Straight Times-nak azt mondta, fiatal őszintén sajnálja, ennyi bajt okozott, és rá fog jönni, hogy ami játékonak tűnt, annak van következménye. Na most ugye eddig a hír, hogy mindenki kicsikét gondolkodjon el, hogy ez normális, tehát hogy az, hogy megnyalogatja más ember szívószálat. Őszintén, nálunk ugye nem is nagyon lehet szívószálat kapni, mert ugye megöljük vele a bolygót, azt mondják, mindegy, a Szingapurban lehet. Egy a lényeg, hogy neked eszedbe jutott volna, hogy ilyen baromságot csináljál. És Szingapurban, ami tényleg nagyon-nagyon, ott eldobsz egy csikket, ott nagyon-nagyon megbüntettek már, ahol eldohányozni. És ilyen idióta, úgyhogy eljárt fölötte, vasököllel lefújtott az ügyészség. Hát azt kívánom Szingapurnak is, hogy azért ennél nagyobb baj sose legyen. De mindenkinek mondanom, gyerekek, ne nyalogassatok más szívószálát. Legalábbis ne előttem. Friked out.

És akkor délutáni humorpetárdák és mosolypakasztások, vigyorik, vigyorekszek. Egy háros perc lapani, mert részletet csak az asszony egy óriási hím gorilla kezdi hát úgymond kerülgetni, ugye egyértelmű szándékkal. Látszik rajta, hogy rájött a párdási kedve. Az asszony felmenekül előre egy fára, a gorilla meg megy utána, asszony kétségbe esetten sikoltozni kezd a férjének. Béla, csinálj már valamit, az a gorilla meg akar erőszakolni, férnek mondja neki, nennek próbáld elmagyarázni, hogy fáj a fejed. Palika, mit van, ha az egyik tenyeredben három alma és négy körte, a másik pedig három körte és két alma, hát mi lenne, lovat nagy kezed? Kismama, lehet gyerekem 35 után is? Nem, 35 gyerek már bőven elegendő. Honnan tudom a tényleg? Honnan tudom a legmegbízhatóbban megállapítani a születendő gyerek nemét, hát ha megszüli. Amióta terhes vagyok, egyetemben mosolyognak rám, miért? Azért, mert kövéremnek tűnnek, mint ők. Átlagosan mennyi ideig vajudnak a nők, fel annyi ideig, mint amennyit mesélnek ugye utólag. Az orvosom azt mondta, hogy a szülés után nem fájdalmat, hanem csak nyomást érzek, igaz ez? Hát igaz, amennyiben a tornádó tenyész eldőnek ugye nevezzük, hát bizony. Mikor tanácsos érzéstelenítést kérni? Hát közvetlen azután, hogy teherbe esett. Júj! Tudod, bocsánat, tud mondani valami indokot, miért kellene jelen lennem a szülőszobában, amíg a feleségem szül? Persze, ad a szó, hogy tartásdíj, mond önnek valamit. Mit jelent az, ha a gyerek fogakkal születik? Hát az anyának újra kell gondolni a szoptatásra vonatkozott terveit, na az biztos. Múlt héten született a gyerekünk, a feleségem mikor fogja újra normálisan érezni magát, ha a gyerek befejezi a főiskolát? Hát igen, ő életfogytig tartó küzdködés is tud lenni, de persze, sok-sok örömmel, hogy nem már. Na, bye beszámok 0-70-45-95-995-ös, és persze van egy mobiltelefonszám 0-32-19-48-0-1.

És persze ma is lesz a morgás, egy picit ugye említettem ezeket az érdekes jogszabályokat. Szingapurban azért mennyire komolyan veszik ezeket a dolgokat, és úgy néz ki, hogy nálunk is most már alakulni fog valamiféle jogszabályosság a rollerekkel kapcsolatban, illetve hát a különböző szabálysértéseket is kidolgozták. Én azt nem tudom, hogy először miért nem úgy történik el, és ez a morgásnak a lényege, hogy először ajánlásokat teszünk, és utána büntetünk, hogy miért mindig a lónak a túlsó oldala van, hogy itt most el azonnal nagy szigorú pénzmegrovások, meg pénzbüntetések, meg ilyenek, tehát amikor ezek az emberek megvették a rollereket, akkor ezek a jogszabályok nem léteztek. Most utólagosan beleerőszakolják őket egy úgynevezett környezetbe, illetve kitalálnak nekik egy olyan mikrokozmoszos törvényet, törvénycsoportosítást, ennek általában az a vége, hogy egyrészt a nem tudásból lesznek a balesetek, a másik pedig az, hogy mindenki ott fogja kijátszani, ahol azt lehet, hogy jó magyar szokás szerint. Én szerintem érdemesebb lett volna egy társadalmi párbeszéd és utána a rollereseket törvénybe hozni. Mondom úgy, hogy egyébként engem is ütöttek el, tehát ehhez képest nekem is a másik oldalon lenne ugye a helyem.

Nézzem, a rajzlom a folytatás van, és természetesen haladunk tovább, mindjárt mondok nektek időjárás előre jelzést is. Van pedig a Wait for Night. Közben egy Sulci barátom írta, hogy ő Gombánál van, illetve gondolom, hogy ott dolgozik, vagy arra felé vezet. Így mondani lehajtónál van, Gombánál értem én köszönöm szépen, illetve írta nekem, hogy M4 felé figyeltek, Szolnok felé teljes pályazárban tűzoltók, most oltják a kocsikat, tehát ott baleset történhetett. Óvatosan súlcul, neked is mondanám, de mindenkinek, hogyha lehet, akkor kerüljetek. Tehát még egyszer mondanám, M4 Szolnok felé teljes pályazás.

Színeszed a lideres előrejelzés szerint túlnyomóan derült vagy felhőtlen marad az ég, de főleg éjszakon átmenetileg kétszer kevés gomoly felhő, csapadék nem lesz, az északi Dunántúlon a déli délkeleti szél viszont megélénkül, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a jégmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és bizony 39 fok közé esik, késő este sem nagyon meleg, illetve hát dehogy nem, hiszen 32 fok is előfordulhat, de 21 foknál nem lesz hűvösebb, tehát marad a hőkupola fölöttünk. Az orvos meteorológia jelzi, hogy pénteken és a következő napokban a fokozódó kánikula határozza meg a humán meteorológiai helyzetet, pont nem lesz térségünkben, fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegségekkel élők tünetei, vérnyomás ingadozás, rosszul él bizony fellépett, a Dunántúl északi felén és helyenként délen a megélénkülő szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint inger vékenyebbé, nyugtalanabbá tehet minket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevételre. Aztán közlekedés meteorológia, pénteken országszerte természetesen száraz útviszonyokra számíthatunk, napos időben mindenképpen legyen nálunk napszemüveg, és ne felejtsük el, sose hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve házi állatot tűző napon álló zárt járműben. Pollen jelentés, a parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelennek a levegőben, koncentrációjuk sütörtöktől a hőhullám megindulásával egyre több felé érheti el a tüneteket okozó közepes szintet. A csalánpélék pollen koncentrációja országosan közepesen magas, alacsony koncentrációban viszont jelen van még a hás, a bas szelíd gesztenye, a fenyőfélék, a ciprus, tiszafa félék pollenje, továbbá a látszálú allergének között a pázsitfő, az útifő, a lórom, a kenderfélék, a libatófélék és az ernyős virágzhatóak pollenje is. Ezért mindenféleképpen erre figyeljetek. Természetesen mondok majd közlekedési információkat bőven. Gordó és René Szolnember itt a Super DJ Rádióban, jön már is a Loco Loco.

És akkor Kozis Nándorónak külön szeretnék mondani hó helyzetről jelentést. Hát műhó és hűhó található az ország nagyobb szinten, illetve sok helyen található még a gyümölcsös ital, illetve a héttörpétől a helyhó, ezzel tudunk szolgálni. Sajnos olyan halmazállapotú csapadék, amit te szeretnél, egyelőre nem várható, de lesz, neked szólunk először.

Bucsnak akarsz megmesélni a gombás viccet, ha már itt gombánál jár. Megy a bolond az erdőben és talál egy gombát, ugye ez a vicc, és akkor mondja neki, hogy jé, gomba. Mondja neki a gomba, hogy nem vagyok ilyen akármilyen gomba, tőlem hálót lehet kívánni. Azt mondja az egyik. Akkor elsőleg azt kívánom, hogy ne legyek bolond. Jaj, de hülye vagyok. Ha, mindjárt beszélok. Ó, tényleg mekkora hülye vagyok. Jé, gomba. Nagyjából ezt tudom a gombával elmondani, meg el tudom a gombát mutogatni, de azt nem látjátok a rádióba természetesen. Kaptak egy beverekszen, New Religion viszont a folytatásban.

Magyar Kisasszonynak is kellemes szép napot kívánok, kitartást kívánok természetesen, mindenkinek jó fülelést és persze túlélést ezen a kellemes, ám de igen-igen hőtől erős napon, hőkupolás napon. Mindent mondok nektek, közlekedési információkat.

Nagyon szépen közlekedési információk, tessék figyelni. 14 óra 39-kor érkeztek a legutolsó frissítések, és ebből szemezgetnék nektek teljes engedelmetekkel. Az erős terforgalom miatt tollódik az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldal a Komárom és Biatorbágy között, több helyen is. Az átjárat szakasz előtt a 69-es kilométernél Tata térségében, illetve a 48-as kilométernél Szárligetnél is kifejezetten lassan arra szól a kocsisor. Aki teheti, személyautóval továbbra is ugye válassza a belső átjárat sávot, vagy kerüljön az egyes úton, ami egyébként mondanám mindenkinek egész jól járható. Erős a délutáni forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, az M1-es autópálya csomópontjától Martonvásárig szakaszosan tollódik a forgalom. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán portáltáblát telepítenek jelenleg a 75-ös kilométernél. A belső sávot lezárták és közel 2 kilométeres tollódás alakul ki. A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartalma az alábbiak szerint módosul. A holnapi nap folyamán 15 és este 10 óra közé, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Érdemes figyelni, hogy a Veszprém vármegyében a Balaton felvidéken tart már a hagyományosnak számító Művészetek Völgye Fesztivál. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigán Petent átkelési szakaszán a 27-es és 28-as kilométer között az erős gyalogos és járműforgalom miatt óvatosságra intenek mindenkinek. Természetesen ez mindenre vonatkozik, hogy ma is figyeljetek a hétvégi sofőrökre, szétlányokra, csúnyafiúkra, boriszkára, kockasajtra, kerekvilágra, mindenkire a közlekedésre. Mert hogyha tudjátok, hazavárnak mindenkit, meg persze oda is, ahova elindul. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek! Pedig digi-digizünk egyet, mert érkezik Vizsi Alhelmet!

Nagy Bocának is kellemes egészségére, és most már mutatod, hogy a szép kis, finom kis drága söröket, akkor mondanék egy kósma találatot természetesen. A bolózisztről beszélünk, ami egészen Bencsik Zsolti Druszám találata, Angliába kell érte menni egészen pontosan. Newtonmaster belpartra található, azt mondanánk, hogy a Banderi után a Balhoz Észak-Írország második legjelentősebb kisütemi főztéje. 2015-ben jöttek létre, és a Newtonmaster városában az egykori szarvasmarha telepen, ugye innen van a név, kezdtek el főzni. Ugye természetesen a Bolhouse East, az azt jelenti, ugye, hogy hát Bika háza nyugatra, egészen most hát északra. Na, szóval, a busszal könnyű itt a belvárosból, vagy akár jó 45 perces sétával, hát van ehhez az embernek kedve. Egyedülálló könnyék amúgy sétában, több falfelirat is jelzi, hogy egy-két dolgot nem szabad árulni, antiszociális viselkedés nem tolerált, a könnyék pedig a UDA paramilitáris szervezet ellenőrzése alatt áll. Az üzenet simaszkos gépfegyveres férfiakkal van ábrázolva, hát nem túl bizalomgerjesztő, annál nagyobb a meglepetés, hogy eljutva a kocsmába szinte abszolút teltház fogad, nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében. Szerintem ez az egyedüli Kraft sörhely Belfastban, ahol mérnek harmadpintet is, ugye lehet kóstolgatni, és lehet kérni kóstoló sördeszkákat, 20 sör van csapon, aminek durván a fele saját, enni pedig helyben sütött kemencés pizzát lehet. Hát a fényképek is visszaadják ezt a hangot, ott tényleg nagyon-nagyon látszik, hogy azért itt van egy kis fegyelem, de ettől függetlenül szeretető, tiszta hely van, megfelelően kultúrát, moderált helyről beszélünk. Szóval Bencsik Zsolt ajánlás alapján én is bátran ajánlom nektek a Bullhost Easted, Tumesben, Belfastban, Egyesült Királyságban. Ha tudjátok a mondást, ma is fogalmazzunk úgy, fogyasztatok felelősséggel, mert az fontos dolog. Na nem sokára mondok nektek Boris Kopot, itt pedig desérkezik Magyarországon, jön a Young Fly, és a dal pedig a Kiskete.

Igen, a kosokkal az innen itt a Holoszkóp július 31-én, és kezdhetjük a kosokkal, ahogy említettem nektek. Hát kedves kos, lassíts egy kicsit kos, mert az elmúlt hetekben talán még a saját határaidat is figyelmen kívül hagytad. A halak hold arra kér, maradj csendben, rendet az érzéseidet, és gondold át mindazt, amit a július 29-i teli oldóta átéltél. Bizony pontos ez, mikák. Gyakran te vagy az, akire mindenki számít, hogy váratlan telefonhívás, kedves üzenet, vagy spontán találkozás emlékeztethet arra, hogy nem kell mindig egy időt cipelned terreket. Ez a nap visszaadott valamit abból a biztonságból, amelyet másoknak olyan természetesen nyújtasz. Ikrek! Az utóbbi időben olyan tempót diktálhatta magadnak, amelyet hosszú távon képtelenség fenntartani. Ne érez rosszul magad, ha egy feladatot hétfőre hagy, vagy nemet mondasz egy újabb kérésre. A munkád nem szalad el, a pihenés viszont most elengedett szene ahhoz, hogy augusztusban ismét viseg gondolkodhass. Rákok! A halakba érkező hold kellemesen lágy energiákat hoz számodra. Az elmúlt napok feszültsége után végre úgy érezheted, hogy kisimulnak körülötted a dolgok, és ismét meghallod a saját belső hangodat, adj időt magadnak, tölts néhány nyugodt órát egyedül, és figyeld meg, milyen gondolat tér vissza újra, meg újra, meg újra, meg újra, meg újra. Oroszlán! Az oroszlán hava egyre magabiztosabbá, és én nagyobbá tehet, ám a július utolsó napján érdemes egy kis időre kilépni a reflektorfényből, ne akar folyamatosan szórakoztatni, bizonyítani vagy megfelelni, az igazi erőd most abból fakad, hogy csímaradsz jomagatoznak akkor is, majd a csendesebb oldaladat fogja megmutatni. Szűz! Érzelmek és romantikus nap is várhatád egyben, a bolygó hatások segítenek kimondani azt, amit talán régóta magadba tartasz, a sebezhetőség nem gyengeség, hanem az őszinte kapcsolatok egyik alapja, ha egyedülálló vagy, ne próbálj tökéletesnek látszani, éppen a valódi személyiséged vonzhat közelebb valakit. Mérleg! Idén megbocsátanod önmagadnak, a fogyóhód arra ösztönöz, hogy engedd el az önmagadban szemben táplált haragot, és ne büntess magad tovább egy régi hibáért. Tölts időt olyan tevékenységgel, amely megmutat, és beszélj magaddal legalább olyan együttérzően, ahogy egy jó barátoddal tennéd. Skorpió! Mostanában túl sok lehetett a kötelesség és túl kevés az önfeledett pillanat. Ír, rajzolj, főz valami újat, hallgass zenét, vagy foglalkozz bármivel, ami nem csak a teljesítményről szól, valamit csak azért is értékes lett, mert örömes okoz neked. Nyilasok! Egy csendes, otthon töltött péntek este most többet adhat, mint bármilyen látványos program. Vedd fel a legkényelmesebb ruhádat, készíts valami filmet, és nézd meg azt a filmet vagy sorozatot, amelyre régóta nem jutott időd. Az augusztusi élmények nem maradnak el, bizony. Bakmit Boriszka! Ne ragaszkodj mindenáron az eredeti terveit, ez de jó. A halak a hold kiszámíthatatlanabb és szabadabb légköre elsőre bizonytalanná tehet, különösen akkor a szereted előre látni a nap minden részletét. Hát mondjuk én pont ilyen bizonytalan típus vagyok. Július 31-én azonban éppen egy változás, vagy nem mondott program nyithat meg előtted egy jobb lehetőséget, a rendszer és a fegyelem sokszor segít, de most a rugalmasság vért előre, engednek, hogy a nap másként alakuljon, mint képzelted. Vízöntő! A jegyedben járó teli hold után szükséged lehet egy kis visszavonulásra, az elmúlt napokban sok figyelem irányulhatott rád. Július utolsó napján még ne cselekedj elhamarkodottan, pihenj, figyeld meg az érzésedet, és hagyd, hogy az események tanulságai lassan a helyükre kerüljenek benne. Szerintem máskor se döntsél elhamarkodottan, én azt gondolom. Végül, de nem utolsó sorban, a halak horoszkópja mi szerint, bíz a megérzéseidben, mert olyan dolgokat is pontosan érzékeled, amelyekre mások még nem mondtak ki. Július nehéz utolsó hete után jogod van kipihenni, elvonulni és úgy gondoskodni magadról, ahogyan arra valóban szükséged van, írják a horoszkópba, és persze csak a jó fognak teljesülni, többivel nem kell vele foglalkozni, csak velem egészen 16 óráig. Mindenképpen ez itt a Boriszkóp utáni Bakelit, és a jó zenékkel igyekszek mindenkinek kellemes délután okozni. Hallgassatok a Super DJ-t!

kérni szépen, valaki fizetett etikettet, valaki rosszul van tőle. Én az utóbbi a közé tartozom, ettől függetlenül, hát elkészült az úgymond nevezett balatoni strand etikett, hát nagyjából hasonló etikus szabályok készültek. Tartsuk tiszteletben a személyes teret, rögtön el kell mondani, hagyjuk meg a komfortzónát, hiszen a kölcsönös távolságtartás mindenkinek nyugodtabb légkört teremt. A strand nem privát fesztivál, tehát nyilván a hordozható hangszólókról beszélnek, a vízparton senki sem kíváncsi másokra játszik a listára, egyébként ez nem igaz egyébként. Használjunk füllagatot és figyeljünk a hangerőre, hogy mindenki élvezhesse a nyugalmat. Nem tudom, hogy ez mennyire jó így, engem konkrétan kinyír azt, hogy a rohadt fesztivál helyett, oké, az se legyen, de a strandon tök csönd van. Régen azért mindig szólt a zene, mindig mindenhonnan lehetett hallani, akár a Rádió Danubius, akár milyen más zenélési lehetőséget, most meg csönd van, én nem szeretem ezt annyira. Figyeljünk a szélirányra, a törölközők és vizes fürdőruhák kilátása tipikus konfliktus forrás, ugye a homoktól, víztől, senki sem szereti, a lángosát, italát teleporholják, hát még nem is ott kell csinálni. Felejtsük el a napozóvágyfoglalást, és jó szokás egyébként el is, ugye, ha órákra elhagyjuk a standot, vigyük magunkkal a holminkat, és adjuk át a helyet másoknak. Naptejezzünk, de okosan használjunk olyan napférő sprét, amelyel magunk is könnyedén elérjük a problémás területeket, tehát idegeneket megkérni nem túl írdom most, hát mondjuk el nem tudom képzelni, hogy oda megyek Rózsika néhez, legyen kedves már. A labdázásnak is persze megvan a helye. A labdajátékot lehetőleg csak kijelölt sportpályákon vagy olyan üres partszakaszon játszunk, ha biztosan nem találunk el vele másokat, pedig szerintem az tök vicces. A víz mindenféleképpen, viszont ebben egyetértek, nem WC. Ne pisi kaki a budi helyet a WC-be. Attól, hogy a víz nagy és folyamatosan mozog, mi nem lesz belőle illemhely. A Balaton és minden fürdői közös élményünk, használjuk a mosdókat, és tartsuk tiszteletben a többi fül. Hát, hogy ezt el kell mondani, az baj. Közös élményünk, használjuk a mosdókat, és tartsuk tiszteletben.

A védős ugyanúgy érvényes, hogy figyeljük egymásra, a játékosság mellett fontos, hogy mások pihenését és biztonságát is tiszteletben tartjuk, ne potozzunk másokat engedély nélkül, hát abszolút. Kerüljük a tolakodó fényképedést, a bámulást és a mások külséletet, kellemetlen megjegyzéseket, hát részeredményei vannak ebben sajnos. Hát a rémek gyerekek úgy van fölöltözve, hallod, mint egy ilyen kötözött csonka, arra nem mondjál semmit. Használjunk kijelölt dohányzóhelyeket, ugye? A dohányzók tartsák be a stand szabályait, és természetesen ez is fontos. De természetesen azért a legtöbb helyen szerintem a standon is az van, ami úgy általában mindenhova, amit otthon sem szeretnél, hogy veled csináljanak, azt ne csináld mással természetesen. És írja Kodisz Nándor úr, hogy a pukizással mi a helyzet, hogy azt el lehet nyomni. Hát erre mit mondjak? Ha te szereted, hogy orrod alá pukiznak, akkor azt kell mondjam, hogy hát akkor lehet, de én azért azt gondolom, hogy óvatosba jó, tehát inkább bízd a szélre, csak másfele fújjon. Mint hogy szerencsétlen vadkacsának se lehet elmondani, hogy az órad előtt szarjon bele akkor hát a vízbe, hogy lehessen hallani, ahogy csóppal, ugye Meli? Szóval igazából ilyenek, ilyesmi vannak kupival is. Jamaikai Nándi, szervusz Nándi úr, köszönjük szépen! Jamaika egyébként is tudjuk, hogy a jamaikai, aki...

megszokottuk, hogy a pomuk is sokan ismerik, és a németül pomuk különleg szokszok őt ejteni. Hogy van ilyen ló, gyerekek, az is durva, a világ legkisebb lova, óriási egyéniség. Pomukkő névre hallgat első pillanatásra inkább tűnik plusz figurának, mint lónak. A németországi pomukkő azonban nem játék, hivatalosan is ő a világ legalacsonyabb élő hím lova, hiszen mindösszesen 52,6 cm a paci. A miniatűr shetlandi póni a Guinness rekordok könyvébe is bekerült, de gazdája szerint számára a hírnévnél sokkal fontosabb, hogy nap mint nap mosolyt csaljon az emberek arcára. Egy ismerőse ajánlott a Karolának a kis póni telepes munkára, ő pedig kíváncsiságból elment megnézni, és bizony akkor még nagyon picika volt, 47 cm magas, alig ért el a 20 kilót. A shetlandi póni egyébként eleve vagy a kisebb testű lófajták közé tartozik, a miniatűr változatok magassága azonban általában is 71-79 cm között mozog. Pomukkő még eddig sokkal kisebb, gazdája szerint ez nem tudatos tenyésztés eredményezte. Az extrém kis termet sok esetben komoly csontfejlődési problémákkal járhat, pomukkő azonban szerencsére kivétel. Ez különösen fontos, hiszen sok hasonló méretű ló állkapocs izületi vagy gerinc problémákkal küzd. A Guinness rekord után pomukkőből valóságos híresség vált, apró méretének köszönhetően még az utazás sem okoz, gazdája autójában is elfér kényelmesen, hát nem csodálom, sőt néha talicskában viszik egyik helyről a másikra kis pónit, ami csak tovább erősíti a rajongók mosolyát. Terápiás lóként rendszeresen látogat idős otthonokat, iskolákat, hospice intézményeket és fogyatékkal élőket segítő központokat. A gazdája szerint különösen szereti a gyerekeket, egyébként pomukkő ugyanúgy szereti a jutalompalacokat, a répát és az almát, a szabad idejét pedig a fram többi lovával tölti. Hát pomukkőnek és a gazdájának jó egészséget! Remélem ő is legalább annyi mosolyt okoz, mint amennyit én is igyekszem neki egészen most 14 óráig. És jön Kevin Harris a folytatásban, jön a dal, ez pedig a Lil és The Pressure.

még óviskolunkban mondtuk ezt a nagyon csúnya dolgot, hogy Oszkár, talán Toszkár, hogy így megváltoztál, de természetesen ez nem igaz, hiszen az Oszkárokat ünnepeljük a névnapjuk szerint. Nagyon boldogot, kedves Oszik, Oszi bácsik, Oszkárok, és természetesen Oszkárkák is, mindenféleképpen. Az Oszkár egyébként vagy észak-germán eredetű jelentése jó dárda, vagy lehet írkert eredetű jelentése szarvast kedvelő. Vannak másodlagos érdekes névnapok is. Ignácia Bató, de a Ignác Kázmér Fábius, az lenni Borbé Fábius, és germán névnap is van ma. Holnap majd a Bogik, a Boglárkák ünnepelhetnek névnapok szerint, és boldog névnapot mindenkinek, akinek ezeket a névnapokat hozzák, és persze nagyon boldog szülcsinapcsit mindenkinek, akinek ma van, vagy éppen ma tartja.

nekem először is a gól! Áldozom, nem kell most felvételmet, Freddy Sins, az közben a Loose Control-nál megyünk tovább! Még nagyjából 20 perc műsor időben, tartsunk továbbra is velem!

977 éve valószínűsítve tőleg ezen a napon haltak Petőfi Sándor, ugye a segesvári csatába kapott a mellébe dzsihád. 140 éve Bajelmúdban a Wagner ünnepi játékok alatt haltak e napon Liszt Ferenc zeneszerző, aztán 61 éve született Joan Kathleen Rowling, a G.K. Rowling angol írónő, ugye ő a Harry Potter regényének fantasztikus szerzőnője, 117 éve született Halasi Olivér kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó sportoló, 113 éve Selmezbányán megszületett kosári domokos történelem tudósunk, 112 éve született Louis de Finé, francia komikus színész, ugye neked bemutatni, 105 éve született Bárki Zsuzsa Jászai Mari díjas színésznőnk, 104 éve Csehszlovákiában befejezte működését az utolsó magyar főiskola, a Kassai Jogakadémia, 103 éve született Stephanie Kolek, amerikai feltalálónő, neki köszönhetjük a Kerner anyagot és a golyóálló mellények megalkotójaként is ismertes ő, valamint 94 éve Hódmezővásárhelyen született Antal Imre, Erkel Ferenc díjas zongoraművész, újságíró, műsorvezető, riporter, a Szeszélyesézokat hadd külön említsem, egy fantasztikus, zseniális intelligencia volt, aki sajnos eléggé csúnya véget ért a rossz akarók miatt. Csak a Dino Trend, Who Will Here érkezik, Julia Lillel és a Miguel McTonlóval jön a Big Mac.

kis műsorismertetés, a holnapi nap folyamán szintén találkozhattok majd velem, de előtt egy 18 órától Kukori bácsi jön majd ma, illetve 20 órától Simon váltja őt. Én most hallgatom a Super DJ Rádiót a mai nap folyamán. És persze minden időben viszont fantasztikus zenék mellett igyekszünk szebbé és jobbá tenni a nehezebb napokat is. Hát meg a könnyűeket!

Köszönjük szépen, Jennifer Lopez érkezik a Libidában, és természetesen Nándőnek is üzenem, hogy óvatosan, kis vizinnel, meg ilyenekkel a szemgyulladást, és hogyha előtted a szemed, akkor inkább többet pihentesed, mert később rosszabb lesz. Mondom én neki, igen, sokat ül a gép előtt általánosságban, úgyhogy csak ésszel és csak nyugodtan. Látom, vannak itt mindenféle függvények, axonatikus ábrák és ilyenek, úgyhogy csak finoman. Azért ne felejtsük el, péntek van, még a fűsenő.

Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, a Boriskát hallottatok az elmúlt két órában. Köszönöm, velem tartottatok, tegyétek ezt így legközelebb is. További kellemes és jó rádió hallgatást kívánok mindannyiatoknak. Ez volt a mai Balkelit. Szávasztok, jó hétvégét!

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.
1: Station that plays the most music.
2: It's all about the music.
3: What's going on, people? This is...

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hívják,

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Csodálatosan szép kora estét, késő délután kíván mindenkinek, Kukori bácsi. Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultaparkú Malasztúr. Érezzétek jól magatokat, kellemes fülelést ebben a kegyetlen meleg időben, de hát itt a nyár. Nem is szaporítom szobába szólt, szóljon Jennifer Rush, The Power of Love.

És szeretettel köszöntöm a már bejelentkezőket. Itt van velem kedves kollégám DJ Surci. Remélem otthon vagy és nem úton, kellemes fülelést kívánok. A Grimmicsi idő szerint jöttem be, kikérem magamnak, tegyenek a kopaszok közé. Szervusz kedves Robikám, csók a családnak, remélem mindenki odahaza van. Kellemes hűs szobában is, kellemes fülelést mindenkinek. És itt vannak velünk a Viberesek, itt van kedves Izsa család. Csodás este felét kívánunk neked, kedves Kukkori bácsi Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Izsa család jelen már várunk. Csodásan szép este felét kívánunk mindenkinek, és kérlek, csürjed csavarjad nékünk a jó muzsikákat. És itt van velünk Házi, üdvözlet a hallgatóknak, szép kora estét Kukkori úr, jó szórakozást minden hallgatónak. Viszont kívánom kedves Házi ölelésem mindannyiatoknak, ez pedig már Josh és Jutta. Kellemes fülelést mindenkinek!

És mielőtt elfelejteném, itt van velünk Laci bácsi is, aki tegnap itt fog kajálni, ma nem főz, de nem mondta el, hogy mi volt tegnap. Ez a szabadság téli fene, gyerek. Egészségedre látom, kaptál Görögországból finom itókát, csak óvatosan, nehogy a fejedbe szálljon.

Laci bácsi is üdvözli a szupereseket, és hát hol van Encsike? Hát én azt nem tudhatom, Laci bácsi. Na jó, van, akkor megyünk tovább nem sokára, egy kicsikét külföldi vizekre elvezünk, bár elég sekély a víz, lehet, hogy lábon hamarabb kijárnánk. A Zumba következik majd, a One Make Ticket.

És mindjárt érkezik a ninges vágányra a vonat, és érkezik egy csodálatos magyar dalocska, Zöld az erdő. Itt a Super DJ Rádióban. A Kukori bácsi próbál meg szórakoztatni benneteket egészen 20 óráig. 20 órától DJ Simon jön hozzátok remek műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni.

0: és már is hazai vizekre elvezünk, szóljon a Janicsák Veca!
1: Taxi!

A Super DJ Rádió Stalin volt egy úriember, aki azt kérte, hogyha adásban leszek, akkor adjam le Zoltán Erikától a Szerelemre születtem, és hogy mondjam be a település nevét, ahonnan kérte, de megmondom őszintén, elfelejtettem. Hát kérem, jelentkezz, ha itt vagy, mert a kis promó után Zoltán Erika és Peti Ryan következik itt a Super DJ Rádióban, és elnézésedet kérem.

És hát bizony ne feledjétek, hogy a rágyunknak van Viber száma is, 0670 45 95 995. Nyugodtan hívjátok a műsorvezetőket, hisz nagyon szeretik, és nyugodtan tájékoztatjátok őket, és hát nyugodtan üzenhettek is.

legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu

És hát Laci bácsi folyamatosan duruzsol itt a fülembe, de Laci bácsi, azt még mindig nem írtad meg, hogy mi a mai kaja. Igaz, hogy a tegnapi, de tegnap mit csináltál, azt sem mondtad. Köszönjük szépen!

És hát bejelentkezett a Viberen, kedves Bagyesz. Szia Kukori bácsi! Bagyesz a hegesztő jelen csorvásról, üdv mindenkinek, aki a legjobb rádiót és a legjobb műsorvezetőket választotta. Kitartást tön mindenkinek ebben a nagy melegben. Jézus Mária, mekkora hőfokot mutat. Hát neked kitartást, és hát itt van velünk Mihalovics József is. Szia Gábor, gyors beköszönés. Családi összejövetel van. Hát üdvözlöm a családot, és érezzétek jól magatokat. Itt van velünk Kencsike, megérkezett. Szia, kedves Kukori bácsi! Júj, majdnem lecsúsztam rólad. Nem is láttam, hogy leszel, de jó, hogy végre itt van és fülelek. Csodás szép estét kívánok mindenkinek, szeretettel. Puszcsika, Kencsike!

következő dallal ismét külföldre megyünk, kijelentem, hogy megyünk, Wingfield következik majd. És kedves Mihálovics József, csak annyit mondanék, hogyha a következő magyar dalt megvárnád, az a mikorosztályunk, és hát bizony, szép dolog emlékezni. Majd figyelj, de most egy Wingfield következik, a Sexy Eyes.

Nem, nem, kedves Encsike, nem úgy csipog a fülembe a kedves illető, hanem a pitty-pittya, hogy jelzi a telefonom, de nem hívott. És hát a kedves Laci bácsiről van szó, aki elárulta, hogy mit főzött tegnap. Sajtos tésztát. Hát azt még én is meg tudom csinálni. Hát Laci bácsi, nagyon-nagyon laza vagy.

És megérkezett Csörgő Zsolt, Zsoca. Hello, kukoribá, hideg zúgyany, után ki lehet bírni. Hát igen, igen, egy-két percig, de utána már más fog folyni rólad, nem a hideg víz. Kellemes füle is, Zsoca.

megérkezett a Viberre kedves Rózsa Imre is, és egy gyönyörű fotót csinált mindenféle sült finomságokról, sült csirkecomb, csirkemell, és minden mi kell. Jó étvágyat majd hozzá!

És akkor most egy kis nagyon nosztalgia, biztos vagyok benne, hogy sokaknak kellemes emlékek fognak feltódulni a következő dalra. Csak annyit mondok, mint a mókus fenn a fán.

és már is következik a Westlife, és egy üzenetet kell átadnom Encsike üzeni Laci bácsinak. Kérlek, add át szívélyes üzlődözetem Laci bácsinak, és üzenem neki, ma leköröztem, akkor a Michelin csillag az enyém. Ebben a melegben nem egyszerű ám sütni, főzni. Hát jó, rendben, csak.

Szeretettel üdvözöllek, kedves barátom, Klingon, jó ülelést kívánok, és akkor most szóljon a Queen Bee, itt a Super DJ Rádióban.

És megérkezett Lovász Károly, József is a Viberre. Tiszteltem Kukori bácsi, szép péntek délutánt kívánok, és jó adást. Köszönöm szépen, néked pedig kellemes füleést, és hogy örülök, hogy itt vagy, remélem már otthon pihensz.

És ismét emlékeket ébresztünk, szóljon a VM, itt a Super DJ Rádióban. És csak jelzem, már csak egy órát kell kibírnotok velem. 20 órától pedig érkezik hozzátok DJ Simon remek műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni.

megérkezett a Weberre. Kedves Mazsi, szép délutánt és szuper adást kívánok néked, Kukori bácsi. Kicsit megkésve, de itt vagyok. Na most felvonulás volt állunk, hát szuper. Remélem, jól éreztétek magatokat, kedves. Kellemes fülelést és szép hétvégét, kedves szuperek.

0: visszatérünk.
1: És ismét külföldi vizekre vezünk, ez nagyon kemény váltás lesz. A Twisted Sister következik egy kicsikét másképp.

Most pedig egy olyan magyar együttes következik, ami nem gyártott nagyon sok slágert, igazából csak ezt. Rólad szól az élet, szóljon a remix!

Hát igen, kedves Isa István is írja, hogy ott is nagyon meleg van, csak a jó sör üdít. Hát egészségetekre! Nem sokára majd jön egy hozzávaló csodálatos dalocska. Ó, hát igen, igen. Szemed gyönyörket köttető pohárból iszol, egészségedre.

Most egy nagyon kellemes kis country zene következik, és utána lesz majd a péntekista dal. A kedves sárga buborékos nedűhöz. Itt a Super DJ Rádióban.

már megint az öreg kukorinak, hogy bikini van rajtad. Jó van, csibész. Persze, már könnyen

És most ismét emlékeket ébresztünk egy nagyon kedvenc együttesem, a Status Quo következik, bár egy kicsikét feldolgozva.

Kedves hallgatóim, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok és kibírtátok ezt a két órát. Higgyétek el, én szórakoztatni szerettelek volna benneteket, bízom benne, hogy egy kicsikét sikerült. Köszönöm, hogy itt voltatok velem a határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kurtafarkú malasztúr, mert bizony már csak a búcsúzódalom maradt hátra, Dani Effigelgőtől. Elmegyek. Kívánok mindenkinek nagyon szép hétvégét, tartalmasat, érezzétek jól magatokat, ha tehetitek, pancsoljatok, és igyatok nagyon sok folyadékot, és fogadjátok szeretettel kedves kollégámat, DJ Simon, nagy szeretettel. Ha tehetitek, hallgassátok a Super DJ rádiót. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, csodálatos hétvégét, és köszönöm mindenkinek a kellemes szavakat. Legyen csodás mindenkinek. Sziasztok!

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppenséggel, csodálatosan szép, na még egyszer, csodálatosan szép, gyönyörű péntek estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion, ez már a Private Night DJ Simonnal, a szokásos péntek esti fura zenével jön megint a Simon, azaz én, egészen 10 óra, 2 percig fog pörögni a Private Night, és hát az van, hogy majdnem mondtam, hogy eltelt egy hét, de hát eltelt majdnem egy nap, és már megint itt vagyok, megint én vagyok, lehet azt mondani, hozom és továbbra is pörgetem tovább az All Day I Dream lemezeit, a lemezgyűjtemény, ami ugye a 85. lemeznél fejeződött be 2 héttel ezelőtt, Tim Kelly és a Mangrove EP-ről az A1-es és 2-est már meghallgattuk, megyünk tovább a B-oldallal. Jön a B-oldal, vagy éppen már pörög a B-oldal 1-es, a Beyond the Depths. És hát minden második lemez ugye a Bondage Records lesz. Tehát az egyik lemez játszon az All Day I Dream, a másik lemez játszon pedig a Bondage Records lemezei fognak pörögni. Plusz 36 70 45 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írogatni. Úgy, ahogy azt Kukori bácsinak is megtettétek, láttam ám az öregnek, bőven ontottátok a szöveget. Na hát ugye nekem is meg lehet tenni. És ezúttal Kukori bácsinak szeretném megköszönni ezt a csodálatos 2 órát. Sajnálatos módon lemaradtam róla. Ez meg valamiért recsog. Ki kell deríteni. Na, mit szoktam még mondani? Azt, hogy jó kajlózást mindenkinek, meg azt is, hogy majd jövök még, meg azt is, hogy... Oh yeah!

Na nézzük, kukkolcsuk le kicsit, a Viber még itt a kiállás van, azt írja, hogy itt van velem a pálcika ember, a kedvenc figurám, tudjátok. Azt írja, szia, DJ Simon, ne jó hallani a hangod, megint hatalmas, szuper pénteki adott. Az előbb hallottad, miről beszél? Semmi vonatozás, oh yeah, sőt, semmi kacsatánc, ez is biztos. Esetleg egy Zoltán Erika lehet beugrik, de lehet, hogy nem. Itt van velünk Encsike, írja, hogy hello, hello, szia drága DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózók, csodás, hűvös estét kívánok neked, és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak egy jó kagylózást mindenkinek, már nagyon vártalak, és a búgó hangodat, jó adás neked is, sok-sok kagylózó füleskét, puszcsika, Encsike, boom, hello Encsi, jó kagylózást neked is.

bejelentkezett. Tiszteletem, Hód Imre úr, azt a tiszteletem. Itt teszünk végig, hiányoztál, örülünk neked. Köszönöm, Imre, tegnap már bekapcsolódtam mondhatni újra az éterbe. És hát itt vagyok megint. Tegnap egy kicsit zúzdáztunk itt. Nem csúzdáztunk, zúzdáztunk itt a Szuperen este 8-tól. Jó volt, lehet azt mondani. Én nekem legalábbis tetszett. Itt velünk is a István, az is a család férfi tagja, azt írja, gyönyörű szép estét kívánunk neked, néked, kedves DJ Simon, Erdélyből, Erdős Szentgyörgyből, az is a család jelen, nagyon örülünk neked, oda neki, hadd szóljanak azok a fincsi muzsikák, és oh yeah, na meg persze, hogy abba kezdődik, vagy folytatódik, igaz? Hello is a család, jó kagylózást nektek is, itt van velünk Lovász Károly, József is Kárcsi barátom, bekapcsolódott, azt írja, hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózok, és mint mindig, melóból, oh yeah. Hát ja, oh yeah.

A második lemez mindig egy bondás music lesz. Itt van, amit már hallhatunk, Mihail Popovicu. A román fene gyerek, a Home album remixe érkezik, és itt van az első zene róla, a Triumph. Lehet, hogy ezt már hallgattuk a múltkor, de most meghallgatjuk meg, mert jó, mert egy kis ilyen kis deep techno, de nagyon fincsi. Szóval jön a Triumph Mihail Popovicutól. 2018 március 10, na még egyszer, 2018 március 13 az évszám. Majd iszok rá, és akkor nem akad el a nyelvem.

nézzük tovább a Vibe-et, hamar lezongolázunk, de hát külditek az üzeneteteket, és olyan jó érzés, higgyétek el nekem. Azt mondja, hogy itt van önünk Házi is, aki azt írja, üdv a hallgatóknak. Szép estét, Simon, jó volt téged személyesen látni, beszélgetni, és semmit meg nem bánni. Told meg a mai estét, na már látod, bel is bakisztam, tessék. Told meg a mai estét, mint a Pista az asszony testét. Harcolj, mostantól a zene leszek végig, egye fene. Köszönöm, Házi. Jó kagylózást. Mondanám, hogy csókoltatom Ritát, de csókold meg Ritát akkor helyettem is. Itt velünk Kosszup Gábor. Azt ilyen jó estét, jó kagylózást, jó ütemeket. Ez olyan lesz, mint Izzy annak idején. Hirtelen akartam mondani, hogy telesportot vezette. Jó estét, jó szurkolást. Ugye mi kövösek azt szoktuk mondani, hogy jó reggelt, jó szutykolást, de hát hülye hangzik. Szia Gábor. Jó kagylózás neked is. Itt van velünk Szabados Melinda. Hello! Szia Simi, Simon, kicsit kagylózom, jó adást. Szia Melinda, tudom, hogy ezek a kedvenc zenéd, úgyhogy tudom, hogy csak rövid lesz a hallgatózás, de addig is

ABC-n sorrendben, de itt vagyunk Kolozs Imre is. Annyit ír, hogy nagyon szép estét, nagyon szép péntek estét, örülök, hogy újra itt együtt, Tomi. Hiányoztál a múlt héten, más menet volt, de örülök, hogy végre folyt köv. Azaz, a jól megszokott Fincsi zenéket hozod, bár távol áll tőlem a megszokás, de azért jó, hogy mindig számíthatok rád, sajnos a bulin nem tudta megjelenni, amit sajnálok, de majd jövőre fix. Na igen, semmit előre tudod. Utólag megbánod, most is tudom, hogy megbántad, de nem baj. Jövőre reméljük. Azt mondja, hogy itt van velünk hetero barátom Zoli is. Azt írja nekem, hogy jó adást kívánunk a futóoktatók. Bazsinak nem szóltam egyszer sem, hogy igen? Nem. Basszem, Bazsinak nem. Azt mondja, jó adást kívánunk autóoktató vezető bár.

Hódémi már írja, hogy ezt két hete hallgattuk, de soha nem lehet elég. Így van, meg szerintem ez úgy nagyjából harmadszor szól. Ez a zene, pontosan ez a zene itt a Super DJ-n, úgyhogy szerintem annyira nem lehet unalmas. Egy kis átvezető, kis house-os izé téma. De jó lesz a következő, és érkezik Dim Kelly, és megint a Mangrove EP-ről jön az utolsó zene, ami 2022. decemberében jelent meg, a Les Folks.

És ameddig itt vannak az ilyen kis populárisabb zenét szeretők, vagy kedvelők, elmondom, hogy ugye azt mondtam legutóbb, amikor befejeztük az Alex Christensen és a Berlini Orchestra által gyártott, vagy után gyártott zenék hallgatását, hogy hát nem lesz egy évig. Most az van, hogy ugye Magyarországon járt a Tomi, találkozott a legjobb barátjával, aki lehet mondani, hogy megtanította, vagy éppen el tudta lesni tőle a vinilen való lemezpörgetés fordjait, és kaptam tőle egy dupla lemezt. Úgyhogy jönni fog majd egy olyan adás megint csak, ahol hát nem a berlini orkesztra, de orkesztrával karöltve Pitong, mint DJ, tudjátok, az ibizai csávó. Egy orkesztrával még nem olvastam el egyébként, hogy mi, hogy van a lemezem, de feldolgozott nagyon sok, rengeteg fincsi ibizai zenét. A Bazsi oda volt érte, 26-szor fel kellett rakni ugyanazt a lemezt, amikor ott voltam nála. Úgyhogy lesz megint egy ilyen adás. Encsikének tetszik az autós oktató, bá, ez jó, ugye? Hát, pirosnál figyelni kell a zöldet is. A zöldé meg a pirosat, hogy átvált. Főleg, ha meleg van a kocsi.

pakoljuk tovább a Mihály Papavicus zenéket. A Home Remixes lemező jön a Tentacle Operated, egy Kiko Major remixben 2018 márciusából. Fincs lesz ez is, oh yeah!

ne pattogjunk tovább a következő Old Year Dream lemezre, ami az 86-os volt, egészen pontosan 2022 decemberében jelent meg. Lee Bridge és a Lost Desert jó voltából jön a Les Voyeurs de la Nuit. Biztos, hogy nem jól mondtam ki, de valami francia izé ez. És hát lehet azt mondani, hogy ez az zene szóljon Bazsi barátomnak, ugyanis ha lefordítjuk a Les Voyeurs de la Nuit, akkor a franciából annyit tesz nekem, hogy mit is írt itt a minden tudó? Az éjszakai kukkolók.

a távol létemet, volt-e panaszkodó szemreányó nyűzítés. Hát az van, hogy minden este, ugye az exemnél volt ez alatt az egy hét alatt, hát igen, minden este 6 órakor úgy kiüt az erkélyre, és akkor várta apukát, hogy hazajöjjön. Hát ez van. Egyébként, amikor hazajöttem, azért nem volt az, amit tudjátok a filmekben, vagy mit tudom én, a videókban látja, hogy felugrik a hajat fel tetejére, és akkor szétnyal a kutya. Nem, ő ilyen finom úri hölgy. Oda jött hozzám, és nagyon örült nekem, kaptam nagyon sok puszit. Puszit. Mindig ez a sok puszi. De kaptam sok puszikát. Sofi lánytól. És persze örült nekem, ahogy az kell. Meg ahogy azt mindig teszi igazából. De semmi extra. Kolozsiminek bejön az este. Azt írja, ha van zene ismét itt péntek este. Nagyon komoly. Én köszönöm, Imikém. Erre rákontrázik Kosszorú Gábor is. És emeli a tétet. Azt írja, ezek a zenék, Istenem, a legjobb BPM. Most el kell, hogy mondjam, hogy és még fel is van gyorsítva. Jó, nem nagyon, de igen.

Egyébként Sophie az ilyen zenéket szereti. Ilyenkor mindig, mindig ezeknél a stílusnál, vagy ennél is, inkább úgy mondom, hogy péntek este mindig itt van, és mindig olyan jókat alszik erre a zenékre, hogy az, ami bődület, most is úgy jár a lába, valamit álmodik. Imádja!

na jó kis deep techno után pörögjünk vissza egy kis progressive house, vagy éppen kis vidámságot keltő organikus house-hoz, lehet azt mondani. Leverage és a Lost Desert még mindig ugyanaz az album, az All Day Dream 86-os lemeze, jön a B-oldal 1, az a címe, How You May Never Leave.

Na aztán Bazsi is megszólalt végre, azt mondja, hogy itt van. Ír a Viberen, szia svéd, itt vagyok és hallgatok ismét. Igaz, itt is voltam. Ismét szeretném megköszönni, hogy megtiszteltett szerény hajlékom a jelenléteddel. Szuppa csapatnak, bulizunk egy jót ma is. Szia Bazsi, hello. Én köszönöm inkább, hogy én tisztelhettelek meg, vagy hogyan van? Én köszönöm, hogy meghívtál magadhoz, és tényleg. Hát ha lehet csúnyát mondani, hogy baszott jól éreztem magam nálad. Szerintem ezt sose fogom elfelejteni. Főleg az, hogy egyszerre 9 lyuknak adtunk igazat. Megadtuk a módját, Bazsikám, mind a 9 lyuknak. Igaz, hogy csak egyet tömtük ketten. De... Jaj. De megnéztük a tankot is. És a legjobb az egészben egyébként a Madár Klinika, vagy a Madár Kórház Hortobágyon. Nekem az vitte a pálmát. Mindent elmondtak a sasok magukról, a gólyákkal együtt. Na megláttuk ugye, ami Kőszegi Gabi barátunkat is többféle formában. Ott volt, tele volt minden. Jaj, a füles volt a legjobb. Minél szigorúan néztek, hogy mit csináltok ti ilyen korán reggel. De jó volt. Sosem felejtem el, lehet azt mondani. Azt mondja, hogy Koszorú Gábor érdekem, erre nem muszáj válaszolni. Ja. Ez a hangzás nagyon hasonlít a miskolci Liquid Limbs nevű együttes dallamaira. Lehet, most így nekem azok nem ugranak be, mondom őszintén. Biztos, hogy ismerem, meg hallottam már őket, de valahogy passz. Ilyen utolszó, vagy ilyen végső szó lehet azt mondani Kolozs Émitől, hogy nagyon nehéz normális nőt találni. Hát ez így, ahogy van, ráadásul olyan, amikre 9 lyuka van, az lenne a legjobb. Házi azt írja, jóféle a ma esti zenem, hazán mozgok én is vele, pakolgatok jobbra-balra, kicsit jobban megy a munka, ebben a melegben száraz a szám, inkább így iszok egy Summer's Bitem. Ó, és ez volt itt a reklám helye. Oh yeah!

találtam, de hát ez lesz a következő Bondage lemez, ami a Bondage Playing, vagyis Bondage Games Part 4, a negyedik kötözős játékok, lehet azt mondani. 2018. januárban jelent meg ez a kis, hát lehet azt mondani, hogy összegző lemez a 2018 évről, lehet azt mondani, hogy így előre. Itt van az első zene, Sasha Dive, a német DJ zenéje. Bounce to the Zap, vagyis valami ilyesmi.

0: Na nézzük Kolozsimi reakcióját, azt mondja, hát vagy nagyon csak elbolondítod, és szex. Mert mint jánykorukba, ugye ebben a korban, aki magányos, nem csak arra utazunk, valljuk be, egy kicsit olyan csajosan gondolkodunk, ez lehet néha a baj, rámenősnek kell lenni.
1: Én nem tudok ebből beleszólni, nem tudom, hogy mi van ráírva se. Én nem értek, én ilyen dolgokhoz nem szoktam csajozni.

holnap attól jövünk tovább. Itt a következő Lee Burridge és a Love Desert zene. Jön a B2. A Here With You. Csak itt, csak veled megpörgetjük ezt is. Oh yeah, csak a szuper.

És ha már egyszer 9 óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion, ez itt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem egészen 10 óra 2 percig. Azt hiszem, lehet, hogy kicsit tovább csordul majd az adás, de 10 óra a megengedett, lehet azt mondani. Aztán lehet, hogy jövök majd vasárnap is, de ez még a jövő titka, jövő héten meg még mindig szabadságom vagyok, oh yeah!

hold, Émi, mi az, hogy ha Szabin vagy, akkor miért rohantam, és mi hattunk volna Pesten? Mi hattunk volna Pesten? Hát, ott voltunk Jakabon, azt mondtad, jössz. Vagy valami ilyesmi. Kolozs Émi most már annyit ívott, hogy átváltott ilyen német angolra. Nem olvasom föl, mert nem tudom. De jól hangzik, Imikém. Csak így tovább. Ez gyakorolt szerintem. Vagy inkább nem.

mi meg robogunk tovább itt a szuperen. Jön a következő, jön az olasz Tech House DJ, zenei producer, aki Ibizán telepedett le, Giuseppe Tuccillo. Oh yeah. És az ő 2018-as zenéje.

Itt a nagy igazság, Kosszúb Gábortól azt mondja, hogy számomra nagyon fontos a minőségi zene. A zenén, mikor kikapcsolódok kb. Amit szoktál pörgetni, a plusz-minusz 10%, viszont ha összejövök a cimborákkal, azok ittosan a kultúra legmélyét, a hordó legalját kapvirgálják, ilyen döndi duók. Kejfej anyám a sírodba, plusz vincigány, plusz akácos út, meg a társai. Most is magányomban hallgatlak. És minőségi zenét. Így van, így van.

December 20-a jön az All Day I Dream 87-es lemezem, ami egy válogatás lemez, itt az Audal 1-es jön, Laila Benitez és a Fizzy Pop című nóta, éneklős, éneklős, oh yeah, figyelj, éneklős, house deep house.

Kolozsémia, a kérdést nem értem, azt mondja, hogy nem téged a zeneszerkesztés. Engem a zeneszerkesztés annyira nem. Nem igazán érdekel. Én inkább DJ vagyok, mint legyen mondjuk, hogy a producer.

Hódi, mi neked válaszolom? Nem is értem, hogy mit írsz. Bazsi meg eltűnt, már megint összik. Bazd meg!

Pazsinak üzenném, hogy mindjárt halljam, közben szedi a paprikát, jó van. Ugye abból a szalonnából már csak a fele van meg, csak mondom. Hú, basz, már bocsánat, de nem bántam meg, hogy elhoztam, lehet azt mondani.

mindig és még mindig december jön a Buenos Aires-i az argentin csávó Marcos Gary, azaz Chocho vagy Cocho, de éppen Chocho-nak is lehetne nevezni. A zenének címe a Nervous of Love. Hát ez is egy ilyen kis fincsi zene.

Balázs Émi, figyelj, ugye tegnap lenyomtam az egyik olyan szettet, amit oda vittem Jakab szállásra, és nem került adásba. Igazából kettőt. A brutálisat. De van még ilyen a tarsolyban, úgyhogy azt tudom mondani, hogy amikor üzenek neked, gyere és kagylóz, jönnek majd a jó zenék, amit oda szántam, és meg lehetett volna teljes mértékben örülni, vagy örülni.

az ilyen Pasi fia éppen teker. Kendóta 1420 kilométer teker csak le úgy simán. Hát jó van. Fiatal még, lehet azt mondani, bírja a tekerést. Azért az minden elismerésem. Oh yeah.

címek közben megyünk tovább a következő zenével. James Dexter egyenesen Angliából érkezik hozzánk 2018, és jön a Got to Leave című nóta itt az Operán.

Odémi azt üzeni Bazsinak, hogy nagyon nagy respekt, és hogy nagyon jó nyerekbe lenni. Na most elmondom neked, hogy 15 éves a srác. A múltkor 6. helyen ért be. De csak azért, mert mondhatni feladta a versenyt, mármint azért, hogy a többieket tudja segíteni. Hát igen, tényleg hatalmas respekt a csávónak.

napatogunk rá a következő zenére 2022. december. És ha még itt van a hetero barátom, akkor neki küldeném. Ale Russo és a Strange Begins. Vagy Bings. Nem mindegy.

Podrimi azt írja, hogy mi hobbi bringások vagyunk, de minden embertársamnak kívánom, tekerjen, mosolyogjon. Hát ezt a füveseknek is lehet mondani igazából, tekerj, mosolyogjon, oh yeah! És hát amikor Hódémia fiával kis Balaton kört tekertek, ami a legfontosabb volt, hogy a fia legalább élveztem. Ha már Hódémi nem is? Tudom, hogy igen, de jó, ez muszáj volt, tudod. Kolozsi mi azt írja, ha nyerek a lottón, az kicsalok hozzád. Várlak. Itt mindig lesz hely.

következő lemezre. Az eredeti verzió 2018-ban jelent meg, majd úgy elfogyott, hogy utca neki, senki nem kapott belőle, lehet azt mondani. Aztán úgy gondoltam, a Bandage Music, hogy 2020 március 1-én akkor kidobja még egyszer ezt a lemezt. Újra az MTFO, a román csapat érkezik az Esperanza EP-vel, és itt van mindjárt az első zene. Erről gyönyörű szép, hát lehet azt mondani, hogy ilyen türkiz, de zöld, vagy ilyen nagyon szép zöld a lemez. Első zenéje, az album névadó dala, az Esperanza. Figyelj, fincsi lesz!

láttam, hogy egy nagyon limited edition, azt mondják erre, a lemezpörög éppen 200 darabot adtak ki világszerte, mármint az újra nyomásból, az eredetét nem tudom, az nincs is meg.

közben Bagoly kollégától kaptam egy képet. Hát nem készül adásra, hogy kinéz. Éppen egy sört szeretget magához, magába, és azt írja nekem, hogy egészségedre, Mr. Oh yeah! Nem tudom, hogy hallasz-e, Kavikám, de

zenére, Mass Digital, mármint az előadó. A zene meg, hát lehet, hogy rólam szól. Arról szól, hogy little things, kis dolgok.

Mondd én azt írja, hogy Bagoly doktornak küldöm Bartos Erikát. Értettem, átadtam. És a István önit ír, ez nagyon fincsi. Még egyszer, ez nagyon fincsi muzsikákkal tele műsor. Egy szóval ilyen... Oh yeah. Így van István. Én is így gondolom.

házi küldött ilyen házi dolgot. És hogy egészségére minden DJ és szervező tagnak. Vagy valami ilyesmi. Imádás van házi, kedves egészségedre!

És így, ahogy Odém írja, hogy ez már minimál. Így van, és még nem, no. Hát nem. 2018-ban még nem mondták erről stílusra, hogy no. Valamikor 2022 környékén kezdték el a minimálokat no verzióba dobálni. Bár ez is hamis állítás, mert már 2018-ban már volt egy no korszak igazából, amit ugye new-nak nevezünk, de legyen no. De igen, beletaláltál. Igazi tech house minimál. És inkább ilyen kis house-os görbülete van, és ezért nem lehet azt mondani rá, hogy no. Mint hogy a következő zenére sem fogjuk azt mondani, hogy no. Még mindig maradunk a deep house, vagy éppen progressive house-nál. Jön és érkezik itt a következő zene. Az Aldi I Dream 87-es lemezéről, a C1-es, lehet azt mondani így, tehát a második lemez, Oldal 1-esen, így a C1, jön a Double Touch és a Flowers on Monday, és az igazság az az igazság, hogy true, ez csak egy true.

És hát az van, hogy én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma este itt velem tartott a Super DJ Rádion. Ez volt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem. És hát velem legközelebb, ami biztos, hogy hát nem biztos, hogy lehet, hogy meg úgy lehet, hogy jövök vasárnap. Azt tudom mondani nektek, hogy akik még itt vagytok, figyeljétek a Facebookos oldalunkat, illetve nálam a csoportot. Mert aki bent van, az úgyis tudja, hogy mikor fogok érkezni a szuperre. Szóval köszi még egyszer mindenkinek. Jövök majd, ígérem. Fincsi zenékkel, ahogy szoktam. A zene természetesen végigpörög, ahogy az szokott lenni. Aztán jövő hét pénteken visszarakjuk ugyanezt a lemezt, mert még van itt bőven olyan, amit le lehet róla pörgetni. Na, befogtam. Élvezzük a zenét. Csácsúvicsel, sziasztok! Oh yeah!

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Station that plays the most music.
5: It's all about the music.
6: What's going on, people? This is...

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Let's do this! Yeah!

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.
3: In a world of consciousness, where dreams do exist, let the rhythm surround you. Hear the groove be-